Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
0: Megahertz. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Programajánló.
12: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
13: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
12: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
13: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
12: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
13: A programokon való részvétel ingyenes.
12: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
14: Média támogató a Pannon RTV.
6: Reklám.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
17: A takarékos melegségért.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Csodás reggelt, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek innen a 91,5 MHz-ről. Ti a szombati Pannon Presszót hallgatjátok, és reméljük a folytatásban is maradtok, mert tartalmas órákat kínálunk. Mielőtt elmondanám, hogy mivel készültünk mára, néhány szó a mai napról. Július 4-e szombat van, amikor az Ulrikok és a Rajmondok ünneplik névnapjukat. Nem túl gyakori nevek, de amennyiben hallgatóink között van olyan, aki e nevek valamelyikét viseli, kívánunk boldog névnapot. És persze boldog születésnapot, évfordulót vagy bármit azoknak, akik ünnepelnek ma. 250 éve a mai az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Azután 558 éve Szent Ulrik ünnepe is a mai, és 99 éve a mai napon született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő fotóművész. És akkor mondom is, hogy milyen tartalmakat hallhattok. Kapcsoljuk majd a következő órában Kovács Géza klímakutatót, akitől a többi között azt is megkérdezzük, hogy meddig lesznek ilyen kellemesen melegek a hőmérsékleti értékek, és mikorra készüljünk újra kánikulára. Lesz könyvajánló is minden korosztály számára, de programokat is ajánlunk, a palicsi zenei napokról is szólunk. A műsor utolsó órájában pedig ma is lesznek egészségpercek, amely keretében tippeket kapunk az alváshoz kánikulában. A felsoroltak mellett jó zenék, programok és érdekességek is várnak titeket egészen 14 óráig. Ehhez kíván jó vételt és kellemes időtöltést Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

A műsor elején említettem, hogy ma van az amerikai függetlenség napja. Az esemény Benjamin Franklin nevéhez köthető. Az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakító sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott

0: ötleteinek köszönhette, mivel üzletembernek sem volt utolsó. Amerika szerte számos helyen volt birtoka és háza. Franklin 84 éves korában halt meg, végrendeletében többek között Boston és Philadelphia városa hagyományozott nagyobb összeget alapítványi formában. Az amerikaiak tehát szeretettel emlékeznek rá.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A Presszó első óráját egy közértekű információval zárjuk. Mindössze két napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet a héten a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet. A nyári véradási kampány első két hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy kétszemélyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A polgárok szervezett véradáson is részt vehetnek az elkövetkező napokban. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint július 6-án hétfőn 10 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Pancsován. A transzfúziós jármű a Lidl előtt fog állni. Július 8-án szerdán, 9 és 12 óra között pedig a véradás Pancsován a Vörös Keresztben lesz. Július 9-én csütörtökön 9 és 13 óra között a véradási akciót Zomborban a Vörös Keresztben is megszervezik.
1: Pannonrádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Rádió.
5: 91,5. Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

a túl mély a szakadék, színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül, mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: 9 óra 18 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén 22,5 fok van, nagyon-nagyon kellemes a hőmérséklet odakint, és nem is lesz sokkal több, 29 lesz ma a maximum, és reméljük, hogy a folytatásban sem lesz nagyon melegünk, de aki ezt pontosabban tudja, az nem más, mint Kovács Géza klímakutató, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Így igaz, megszakadt a 15 napos 30 fok feletti hőmérséklet. Ha így visszanézzünk egy kicsit az előző napokra, akkor azt lehet mondani, hogy péntektől gyakorlatilag 35 fok felett voltak a hőmérséklet, de 5 napi kiméletlenül meleg volt, súrolta is 39-40, 39 fok mindenütt volt itt-ott 40 fok is, és akkor szerdától jelentősen visszaesett a hőmérséklet. De még mindig a kánikula olyan értelemben a meleg hullám az ugye 30 fok feletti, illetve 30 fokkal megegyező hőmérsékletnek számít, úgyhogy a mai nappal bezáródik a kör.
1: Reméljük nem szakadt meg a vonal, és sajnos igen, megszakadt a vonal, ismét hívjuk Kovács Géza klímakutatót, mert kíváncsian várjuk, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban.

0: És itt van Géza ismételten a vonalban, tehát pénteknél tartottunk, ugye, hogy megszakadt az a nagyon meleg időjárás, és mi vár ránk a folytatásban?
1: Folytatásban tehát egy szerencsés körülmények között olyan légköri helyzet alakul ki, ami biztosítja a kissé frissebb északnyugat felől érkező levegő légtömegeket, amelyek nem túl nedvesek, de viszont nem hoznak a nagy meleget, nem engedik a nagyobb melegedést, úgyhogy gyakorlatilag egymás után érkeznek majd a frontok, de nézzük lassan részletesen. Most egyelőre szárazabb légtömeg érkezik felettünk, tehát nem lesz sok napsütés, sőt azt lehet mondani, kevés fátyolfelhőtől eltekintve ragyogó napsütés várható, viszont felerősödik ismét az északnyugati szél, ami jelzi azt, hogy azért valami történik a légkörben, tehát nincsen a nagy felemelkedés, megszakad ez a nagyon nagy hőség, ami volt, ez a meleg hullám. 29 fok körül várható ma is hőmérséklet, és a folytatásban, tehát holnap is, és jövő hét elején is nem lesz nagy változás. Azzal a megjegyzéssel, hogy egy-egy front elér bennünket, hétfőn lehetséges futó zápor a délutáni órákban, nem lesz sok helyen, de azért nem lehet kizárni. A kettő úgy tűnik száraz lesz, majd ismételten szerdán érkezik egy újabb hidegfront, ez sem hoz átmeneti lehűlés esetleg. Viszont ami fontos, hogy az éjszakai, tehát kedd éjszaka, illetve szerd az délelőtt lehetnek záporok, zivatarok, nem várhatók heves zivatar tevékenységek, ugyanis nem lesz túl meleg. És ennek köszönhetően a szerda, illetve a csütörtök lesz a leghűvösebb, 26 fok körüli hőmérsékletek várhatók. Ez az sok éves átlag környékén van, vagy egy picivel lejjebb. Egyébként az éjszakák is frissebbek lesznek, csütörtökön csak 14 fok körüli reggeli minimumok várhatók, ami elég frissnek számít. A folytatásban, tehát a jövő szombatig picit emelkedik a hőmérséklet, de úgy tűnik, hogy szombattól kezdődik egy emelkedés, de nem várható nagyon nagy hőség, tehát úgy tűnik, hogy az elkövetkező legalábbis hét közepéig, hónap közepéig nem várható egy nagyon-nagyon magas hőmérséklet, de egy enyhébb hőhullám azért várható a következő hét folyamán, illetve a jövő hét végétől, de az a lényeg, nem lesz ilyen 38-9 fokos hőmérséklet semmiféleképpen. Tehát pénteken is egyébként még várható futó zápor, ezek többnyire nem nagyon nagy mennyiségű csapadék, esetleg ott szerda délelőtt számíthatunk jelentősebb az ivatar folyamán jelentősebb csapadékra, de általában tehát nem lesz az. Ami nagyon fontos, meglehetősen szeles lesz az idő, szinte minden nap felerősödik a délutáni, a déli délutáni órákban az észak-nyugati, időnként a nyugatira forduló szél, tehát elég erőteljes lesz a légmozgás, tehát bizonyos értelemben elég szeles lesz a kora délután órák időjárása, de ennek köszönhetően nem fog emelkedni a hőmérséklet. Egyedüli esély kedden van átmenetileg, hogy a 30 fokot is elér, de csak egy napra, mert utána jön új lehűlés. Tehát lehetséges, hogy kedden azért akár 31 fokig is fölmegy, de ez nem számít hőhullámnak, meg a hőhullámhoz legalább 4 napig egymás után 30 fok fölötti hőmérsékletre van szükség, akkor beszélünk hőhullámról. Ami pedig a statisztikát illeti, az hát ezeken a napokon július 4-én a leghidegebb volt 1981-ben 12 Celsius fokkal, majd kint 15 fok volt, tehát nem dőlt meg, de hát azért elég közel álltunk. Ami pedig a leghűvösebb kora délutáni órákat illeti, az szinte hihetetlen számunkra, 17 fokkal 1979-ben volt, akkor kora délután sem volt ennél melegebb. A legmelegebb pedig 2012-ben 38 fokkal, hát most azért elég messze leszünk ma ezzel, és 2000-ben is 37 fok volt, ezek nagyon magas hőmérsékletek. Tavaly se volt hűvösebb nagyon, 20 fok volt reggel, és 36 fok volt, tehát igazi kánikula volt. Ehhez képest most ez tényleg sokkal kedvezőbb időjárás. 100 évvel ezelőtt pedig, ami megszoktunk már, hogy mindig az átlag körüliek, az értékek reggel 16 nap közben 27 tökéletes átlagnak megfelelő hőmérséklet volt. Még egy érdekesség, 1990-ben ezen a napon egy igen heves zivatarnak köszönhetően 30,4 liter négyzetméterenkéti csapadék hullott, ez a fél havi mennyiség, tehát egy rövid időn belül egy ciklonnak köszönhető volt, amely fölöttünk volt is, itt hatalmas zivatar zúdult le a városra.
0: Hát szerintem sokan vagyunk azok, akik aláírnák ezeket a hőmérsékleti értékeket egész nyára, mert hogy ugye kint is lehet lenni, de viszont a strandolni is lehet, úgyhogy abszolút, abszolút megfelelő. Hogy mikor jön a következő hőhullám, reméljük azért nem lesznek ennyire melegek, mint amilyenek voltak, de hát ki fog derülni, és a jövő szombaton folytatjuk, és megtudjuk, hogy mi vár ránk a folytatásban. Kovács Gézának köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép
1: napot. Minden jót kívánok. Szép napot.

0: A Pannon Press Suite támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló. Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára. Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs. Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Júniusban beindul a nyár,

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: A Pannon Presszó folytatásában pedig egy helyszínre megyünk még hozzá, a Szabadkai Vasutas településre, ahol ma és holnap, tehát július 4-én és 5-én 13. alkalommal szervezik meg a jótékonysági levendula napokat, amelynek megnyitójára hamarosan sor kerül. Rózsa Ramona az egyik szervező a vonal túlsó végén, a VMS Vasutas település női fórumának elnöke. Szervusz, üdvözöllek!
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye jól mondtam, hamarosan kezdődik a megnyitó, úgyhogy ti már ott vagytok a helyszínen és várjátok az érdeklődőket.
2: Igen, igen, 10 órakor lesz a megnyitónk. Igaz, hogy már 8 órától itt vannak kipakolva az árusok, illetve mi is mindenki sok szeretettel várunk, de 10 órától van a hivatalos megnyitó, ahogy a köszöntőbeszédet fogják meghallani az itt lévők, valamint a Tisztelden stúdió mazsoresztesei fognak fellépni.
1: Hány kiállítótok van idén, is mi mindent lehet vásárolni? Ugye a lila szín, a főszínetek, mert hogy lilába boroltott minden a piac téren.
2: Sok árusaink vannak, pontos számot nem tudok őszintén megmondani. Sokan jelentkeztek, ugyebár már nagyon vannak olyanok, akik már ugye az első perctől kezdve itt vannak velünk, és vannak, akik az évek alatt csatlakoztak hozzánk. Nagyon sok mindennel lehet találkozni, tehát olajoktól, vágott virágokkal, finom minnyenségekkel találkozhatok az itt lévő, különböző kézműves termékekkel, árukkal. Tehát én azt gondolom, hogy el lehet jönni, körbe lehet nézni, és egy kicsikét lehet elengedni, egy nyugodt, laza nyári sétát ejteni, és vásárolgatni az itt lévő kiállításokból, vagy kiállított termékekből és egyebekből.
1: Ezt már csak azért is meg lehet tenni, mert hogy nagyon kellemes az időjárás. Mondd el azt, hogy meddig várjátok ma az érdeklődőket, és meddig holnap?
2: A mai nap folyamán ugye 6 óráig várjuk a kedves érdeklődőket, holnap pedig 8 órától 12 óráig.
1: 13. alkalommal szervezitek meg a levendula napokat, akkor mondhatjuk azt, hogy már komoly hagyománya van ennek a jótékonysági rendezvénynek.
2: Igen, ha belegondolok, hogy amikor az elsőt szerveztük, hogy akkor még a piactérnek egy kisebb részén történt az egész, és ahhoz képest, hogy itt a 13. alkalommal, ugye itt a nálunk lévő piac központnak a kis útrésze van ezen a két napon lezárva. Ugye ez egy családias kis rendezvény, de én úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek pont ez az egyik alapkulcsa, valamint az, hogy egy olyan jótékony növényről, fűszernövényről, gyógynövényről beszélünk, ami a mai világban az emberek életében, ha nem is minden nap, de nagyon sokszor ott van. A népszerűsítése az egyre nagyobb, ahogy lehet látni, ugye más környező településeken is, ugye most már levendulaföldek vannak, de én úgy gondolom, hogy ez a rendezvénnyel a levendulanapok, levendulának a ismertetése az mindig is egy jobb és jobb dolog lesz, valamint tény is való, hogy nagyon sok olyan ide látogató van, akik évről évre visszatérnek, és már megvannak azok az alaptárgyak, vagy növények, olajok, amiket nagy szeretettel szeretnek megvásárolni.
1: Ugye jótékonysági rendezvényről beszélünk, a befolyt összeget kiknek ajánljátok fel?
2: A befolyt összeget ugye az itt lévő gyerekek számára, tanszercsomagra, karácsonyi csomagokból is majd húsvéti csomagokat fogunk vásárolni.
1: Még egyszer, tehát akkor július 4-e és 5-e között jótékonysági levendula napok a Vasutas település piactér helyszínén, úgyhogy mindenki szeretettel várnak a szervezők, és látogassák meg ezt a csodálatos rendezvényt. Rózsa Ramonának köszönjük szépen a helyszíni jelentkezést.
2: Én is köszönöm szépen, és mindenki sok szeretettel várunk.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió, a te hangod.
1: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Programajánló.
6: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
7: Média támogató a Pannoner TV.
8: 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Jó hírek a Tisza magyar-kanizsai szakaszáról. A község honlapján közzétették a folyóból vett vízminták elemzésének eredményeit. Mint írják, az elemzett fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterek a víz enyhe szerves terhelésére utalnak, miközben a vizsgált mutatók többsége megfelel a felszíni vizekre előírt határértékeknek. Továbbá az elsődleges szennyezőanyagok, köztük az ólom, a higany és a kadmium koncentrációja megengedett határérték alatt van. A vizsgálati eredmények alapján a Tisza vízének mintavételi ponton történő használata fürdése, rekreációra, vízisportokra, valamint öntözésre alkalmas, a felszíni vizek minőségi besorolásának megfelelően. Zentán is végeztek ellenőrzést, ahol viszont nem javasolják a Tiszában való fürdést. Azt írják, az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A hatóságokkal egyeztetve július 8-án szerdán újabb kontrollmintavételt végeznek a folyóvizéből, hogy lássák, javulnak-e az értékek. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakra szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag. Hektáronként maximum 100 liter, és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbiában. Ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felül érkező szupercellás vihar Ada, Topolya és Szabadka térségében mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben, a már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megosztani. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik, a rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. Hétfőn kezdődik az új kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon a főút mentén. A munkálatok az OptiBike 3 határon átnyúló projektben valósulnak meg, amelyet Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósult meg. Ez a korábbi sikeresen befejezett OptiBike és OptiBike 2 IPA projektek folytatása, és a már elkészült szakasztól a Belgrád utcáig a Prima hűtőházig összesen 1757 méter új kerékpárút épül meg. Az aszfaltozás várhatóan július 8-áig, szerdáig tart. Az illetékesek arra kérnek mindenkit, hogy a munkagépek jelenléte miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel a forgalom időszakosan lelassulhat.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
8: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Sonnenpresso. Neked szól.
1: 10 óra 10 perc a pontos idő. A kapcsolás előtt Patriciával úgy elbeszélgettünk, hogy itt vagy velünk, Varga Patricia, Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa, és ha ő itt van, akkor tudhatjátok azt, hogy könyveket fog ajánlani a strand szezonra, a strandra,
2: és egyébként minden is,
1: igen, de minden korosztálynak hoztál, igen. És még egy újdonság is lesz.
2: Igen, hoztam, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, itt vagyunk, beindult a nyár. Képzeljétek, ugye már december óta megnyílt nálunk az amerikai részleg, és gondoltam, megbeszélem veled, és becsempészünk onnan is egy könyvet, amit majd ajánlani szeretnék nektek.
1: Kezdjük akkor azzal?
2: Kezdjük akkor úgy a szokásos szerint.
1: Jó, rendben.
2: És akkor megyünk sorban.
1: Rendben.
2: Jó. Hát akkor kezdjük a gyermekosztály könyveivel, a legkisebbekkel. Bartos Erika, Bogyó és Babóca épít című könyvét hoztam el. Abszolút nyári kis olvasmány.
1: Hát a strandon építenek, igen.
2: Igen, így van. Tehát a piciknek nagyon kedves kis rajzokkal, ugye megszoktuk már Bartos Erikától, hogy ő illusztrálja a könyveit is. Tehát ebben a könyvben népszerű meseország egyik kötete van. A könyv két különálló történetet tartalmaz. Az elsőben a szereplők ugye homokvárat építenek egy homokszigeten, ahová Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi egy dinnye héjon utaznak el, és itt megismerkednek Hubával, a homokbogárral is. A második mesében pedig építőkockákból építik meg a legmagasabb várat. A mese során a markoló, a betonkeverő, a daru munkájába nyerhetnek betekintés a kicsik. Nagyon sok sorozat van egyébként. Így van. Tehát rengeteg hasonló mesével is megtalálható a gyermekosztályon.
1: Tehát akkor, ha ezt valaki kiveszi, akkor utána kiveheti a többit is sorban.
2: Persze, sorban, igen. Nagyszerű. Tehát a karácsonytól kezdve az őszön át minden témát feldolgozott az írónő, és ilyen szép illusztrációkkal megtalálható. Térjünk át akkor a gyermekosztály felnőttesebb részlegére. Egy trilógiát hoztam el, annak is az első kötetét, Rachmin Friedrich, Amanda és a detektívek című könyvét. Amanda és a detektívek Joachim Friedrich, német ifjúsági író, bájos és szórakoztató regénye. A történet főszereplője különc és rendkívül okos kislány Amanda, aki saját gyerek detektív csapatával oldja meg a rejtélyeket. A mű a csapatmunka és az önálló gondolkodás fontosságát hangsúlyozza. A regény a fiatalabb korosztály számára kínál könnyed, fordulatos olvasmányt. Nézzük akkor egy picit a tartalomismertetőjét. Kaminski felügyelőt letartóztatják. A nyomozó nem nagy ászott bűnügyi rendőrség alkalmazottai között, de ez akkor is túlzás. A felügyelő lánya, Riki és barátnője Virágszál elhatározza, hogy kihozzák a börtönből. Szerencsére ezt a törekvésüket Amanda X is támogatja, és a csapat mindent bevet, hogy elérjék céljukat. Amanda ért a jósláshoz és a szellemidézéshez, és ebben segítségére van Sistera X, egy nagy napszemüveges birka is. Ennél az esetnél, ezt rögtön felismerte Amanda, rendkívüli eszközökhöz kell folyamodnia. Ha elolvassátok ezt a kalandokkal teli regényt, a végén mindenre fény derül.
1: Nagyon aranyos, tényleg.
2: Igen.
1: Valóban, szép könyv.
2: A második kötetnek a címe Bella és a kopogó szellem, a harmadik köteté pedig Cirkusz Baroni és a papagáj Átka.
1: Tehát akkor akár azt is sorban.
2: Így van, tehát sorban. Különálló történetek, de az írónak ez a három könyve található meg
1: és
2: nálunk.
1: És azt tudjuk, hogy a krimik azok mindig izgalmas
2: így
1: olvasmányok.
2: Így van, és képzeld el, hogy nagyon sokan most a nyári olvasmányokra krimiket vesznek ki.
1: Jó, helyes.
2: Úgyhogy én is próbáltam hasonló témában érkezni most hozzátok. Na nézzük akkor ezt a nyelvi részlegünk új könyvét. Azért szeretném kihangsúlyozni és megemlíteni, hogy májusban Franco Campagni látogatottál könyvtárunkba, akinek köszönhetően az olaszországi Città di Castello település és a szabadkai városi könyvtár együttműködését valósíthatta meg. Az idegen nyelvi részlegünk több olasz könyvvel is gazdagodott, és az olvasók ugye örömére, és ebből a célból választottam most egy ilyen olasz könyvet. Túlnyomó részt krimi könyvek érkeztek hozzánk, olasz nyelven, de nagyon szép tájleírások és tudományos könyvek is megtalálhatóak. A könyv, amit hoztam, pedig Marcello Simoni könyvére esett a választás. A szerző egykori régész és könyvtáros volt, számtalan könyvet írt, túlnyomó részt krimiket, amelyeket 20 nyelvre is lefordítottak, és nem csak ugye a nyelvi részlegünkön, hanem képzeljétek, a szerb nyelvi osztályon is megtalálhatóak a könyvei, magyarul még nem jelent meg fordítás. A könyv pedig La prigione della Monaco senza volto, azaz az alszalan apáca börtöne.
1: Szépen kimondtad le a kalapat.
2: Gyakoroltam. A történet pedig a 17. századi Milánóban játszódik, és ez az izgalmas regény Svampa nyomozó munkája, és egy bencés apáca és egy enciklopédikus atya is segíti a nyomozásban, tehát nagyjából ennyi, olaszul nem tudom felolvasni a tartalmat.
1: Ez valóban izgalmas könyv lehet, úgyhogy ha mondod, hogy a szerb osztályon is megtalálva, lehet, hogy ki fogom venni, és elolvasom.
2: Nagyon sok könyve megjelent egyébként, és szerb nyelven is megtaláltam őket. Fordulatos, és ugye Olaszország, tehát Milánó, tehát persze, biztos, hogy nagyon persze. Jó leírás található benne. Akkor ugorjunk át a magyar felnőtt osztályra, onnan pedig kezdjük az ifjúsággal. A következő könyvünk pedig Stefanie Tromley, Csak a bajt hozod rám.
1: Már a címe is.
2: Igen, ez is egy sejtetős krimi. Digby és Zoé a két gimnazista nyomozásának és szerelembe esésének cseppet sem romantikus, inkább vicces és veszélyes története. Amikor az ember arra készül, hogy Digby barátjaként túléljen egy átlagos napot, az nem sokban különbözik attól, mintha az apokalipszis készülne túlélni. Digby goromba, okos és nem tűr ellenmondást. Mire Zoé észbe kap, már is nyakig ül abban a vicces és veszélyes eseményfolyamban, amely gimnazista lány elrablása ügyében folytatott nyomozáshoz vezet. Ennek az emberrablásnak pedig talán köze lehet ahhoz, hogy 8 évvel ezelőtt tragikus körülmények között eltűnt Digby húga is. Ez a borotva éles, párbeszédekkel fűszerezett regény olyan szerelmi történet, amely határozottan nem romantikus, és olyan krimi, amelyben nem tettes készre kerítése az egyetlen izgalom. Az írőnő első könyvét nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Ez az első könyve, több még nem jelent meg, de talán egy felkelti majd a fiatalok figyelmét.
1: Biztos vagyok benne. Jól van. Csak és a bajt hozod rám, nem fogjuk elfelejteni a címét nyilván.
2: És az utolsó, egy igazi nyári könyv, méghozzá Vuit Ritko Aloha,
1: igen, igen.
2: Túl minden határon című könyvé, tehát nem olyan rég érkezett hozzánk, csupa nyár. És a borítója is abszolút
1: igen,
2: az.
1: Igen. Hát és a Tvrtkot hát, ugye igen. Olvastuk, igen. Tudunk róla, ismerjük.
2: Igen. Nézzük a történetét a könyvnek, hogy miről is szól. Tehát Tvrtko egyik legizgalmasabb és legszínesebb könyve. Az olvasó körbeutazhatja a világot, megismerheti Hawaii páratlan csodáit, a békés a nyugalom birodalmát. Tvrtko egyszer csak úgy döntött, hogy miután megnézte a földi pokol meg annyi bugyrát, elköltözik a paradicsomba, ahol szabad idejében önkéntes vadőrként tektősökre vigyáz, egész nap ukulele zenét hallgat, és átadja magát az igazi alohának. Együtt sétálhatnak a riporterrel a csendes óceán partján, valamint a különleges emberek temetőjében. Ám nem csak Hawaii ismerhetik meg az olvasók, ugyanakkor felfedezhetik Alaszkát. Együtt eljuthatnak olyan városokba, amelynek összes lakója egy épületben lakik, ám a városnak mégis van iskolája és postahivatala, boltja, mosodája, sőt kápolnája is. Feltárulnak a ma is létező orosz-alaszka elképesztő titkai, a hagyma kopolás templomok árnyékában, ott, ahol mindenki balalajka zenét hallgat, és csak oroszul beszél Amerikában. Beleshetnek a világ valaha volt legszigorúbb börtönébe, az Alcatrazba, ahol a rettegett maffia főnök Al Capone is raboskodott. Trutko újra nyitja Csernobili dossziét, hiszen 2 évtized után visszatért a zónába, hogy felfedje a máig őrzött titkokat. Nem csak humorral és izgalommal teli könyv, sokkal több annál.
1: És vannak benne képek is,
2: igen.
1: Ugye? Tehát akkor el tudjuk, illetve abszolút, meg tudjuk nézni azt, amit,
2: igen,
1: amit
2: amiről ír, igen, tehát abszolút nagyon ír. Szépen és gazdagon összerakta ezt a könyvét. De sok mindent érint, tehát egy nagy utazásra hív.
1: Említetted, hogy nem olyan régen érkezett. Volt már, aki a kezébe vette és olvasta?
2: Igen, volt már, aki kivette. Szeretik a könyveit.
1: És ezen a könyvön kívül van-e még a könyv?
2: Én azt hiszem, hogy igen.
1: Keressük meg, ugye?
2: Igen, be hát, kell jönni és megnézni.
1: Csodás könyveket hoztál, visszahallgatható lesz a beszélgetés a Panompresso Facebookos oldalán, és a könyveket pedig megtalálhatják nálatok a könyvtárban.
2: Igen, városi könyvtárban. Annyit még szeretnék elmondani, hogy nyári időszámításunkban szombatonként nem dolgozik a könyvtár, de egész nyáron nyitva vagyunk és várjuk az olvasókat, szeptemberben pedig visszatér a régi
1: kerékvágás.
2: Így van.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy ajánlottad ezek a csodálatos könyveket.
2: Augusztusban találkozunk újra.
1: Így van.
3: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Határhelyzettel folytatjuk. Hogyha Magyarország felé indulnátok, akkor talán nem lenne rossz, hogyha a királyhalom ásott halom átkelőt most kerülnétek, mert hogy ott több mint fél óra a várakozási idő, és szintén ez a helyzet a Horgos-Egyrőszkegy átkelőnél. A többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor ugyanezt tudom tanácsolni, kerüljétek az ásott halom, királyhalom átkelőt, mert ott több mint 90 percet kell várakozni, és a Röszkegy Horgos 1-nél is több mint 60 perc a várakozási idő, a többi átkelőnél nincs 15 percet meghaladó várakozást. Ha pedig jövetmenet vagytok a határon, akkor a 0636 21 605-ös SMS számra küldjétek el, hogy mit tapasztaltok. Köszönjük szépen!

0: Compressó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Levendula illatú hétvége várja önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: 10 óra 47 perc a pontos idő a Presszóban, most következzen egy kis orvos meteó, azt érezzük, hogy jobban érezzük magunkat, nem véletlenül, mert hogy nincsenek azok a pokoli hőmérsékletek, de vajon van-e front, a hidegfront hatása tovább gyengül, mondják az orvos meteorológusok, markáns front hatás tehát nem várható, a csökkenő hőmérséklet és a szárazabb levegő kedvezően hathat a szervezetre, ugyanakkor az élénk szél miatt az arra érzékenyeknél még előfordulhat fejfájás, fáradékonyság vagy enyhe vérnyomás ingadozás. Erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért a napsütéses órákban ajánlott védeni a bőrt és gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről.
1: Nem Kínában készült.
2: Csíszé tárgyá, the show team.
3: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatták be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić is felszólalt. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertették az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. Brnabić hangsúlyozta, Szerbia elkötelezett az EU csatlakozás mellett, és az országgyűlés idén több tucat az európai integrációhoz kapcsolódó törvényt fogadott el. A konferencia központi üzenete szerint Szerbia Európát tekinti jövőjének, és gazdasági, valamint politikai stabilitásával hozzájárulna az Európai Unióhoz és a Nyugat-Balkán biztonságához. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolhat üzemanyag, hektáronként maximum 100 liter, és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. Jó hírek a Tisza magyar-kanizsai szakaszáról. A község honlapján közzétették a folyóból vett vízminták elemzésének eredményeit. Mint írják, az elemzett fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterek a víz enyhe szerves terhelésére utalnak, miközben a vizsgált mutatók többsége megfelel a felszíni vizekre előírt határértékeknek. Továbbá az elsődleges szennyezőanyagok, köztük az ólom, a higanyag, kadmium koncentrációja a megengedett határérték alatt van. A vizsgálati eredmények alapján a Tisza vizének mintavételi ponton történő használata fürdésre, rekreációra, vízisportokra, valamint öntözésre is alkalmas, a felszíni vizek minőségi besorolásának megfelelően. Zentán is végeztek ellenőrzést, ahol viszont nem javasolják a Tiszában való fürdést. Azt írják, az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A hatóságokkal egyeztetve július 8-án szerdán újabb kontroll mintavételt végeznek a folyóvizéből, hogy lássák, javulnak-e az értékek. Az Amerikai Egyesült Államok ma ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. Az ország történetének egyik legnagyobb jubileumi rendezvénysorozatát Washingtonban tartják, ahol katonai légibemutatók, koncertek, parádék és minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja az ünneplőket. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely kimondta, a 13 brit gyarmat elszakad Nagy-Britanniától. Ennek 250. évfordulóját ünneplik idén országszerte. Az esti államműsor csúcspontja Donald Trump beszéde lesz, amely helyi idő szerint várhatóan 21 óra 45 perc körül kezdődik. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy igazán hosszú beszédre készül. A rendezvényt ezt követően nagyszabású tűzijáték zárja, amelyet a szervezők minden idők legnagyobb amerikai függetlenség napi pirotechnikai bemutatójaként hirdetnek.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környéke jelenleg 24 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Pörög ránk. Panorádió. Neked szól.

0: A Palicspark Kft. Idén is megszervezi a hagyományos nyári koncertek a zenepavilonban rendezvény sorozatot 2026. júliusában, augusztusában és szeptember elején. Az első koncertre, egész pontosan az ünnepélyes megnyitóra ma kerül sor. A park Palicsi Park Kft. Igazgatónője Bálint Novák Mirella a vonal túlsó végén, őtől le fogjuk megtudni a részleteket, és köszöntöm őt sok szeretettel, szervusz!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Tehát akkor, ahogy említettem, ma 19 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, és hogyan tovább a koncertekkel?
1: Igen, tehát ma július 4-én szombaton 19 órai kezdettel lesz a nyári koncertek a zenepavilonban elnevezésű rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója. A Virtuózó Orkesztra fog ezután fellépni klasszikus zenével, Zsiga Pál koncertmester vezetésével. Ezután július, augusztus és szeptemberre bezárólag lesznek még koncertjeink, összesen 8 ingyenesen hallgatható, látogatható koncerttel készülünk. Július 19-én lép fel a Piazza Italia Gordana Vidákovics és növendékei fellépésével pop és rock műfajban. Július 26-án a Juhász zenekar és barátai magyar népzenével. Azután augusztus 9-én az Emotion Locomotion pop rock műfajában, augusztus 16-án Lili és Blue, ők egy fiatal páros, szintén pop és rock műfajban, augusztus 23-án a Promuzika Kamara Kórus könnyű zenei kórus művekkel, augusztus 3-án a Musica Brillante mutatkozik be klasszikus zenével, és aztán szeptember 6-án zárjuk a koncertsorozatot a Szamatkai Zeneiskola fellépésével, vegyes műfajban népének jazz klasszikus zene is lesz. Fontos megjegyezni, hogy az ünnepélyes megnyitó lesz csak szombaton, az összes többi koncertünk vasárnap kerül megrendezése este 7 órától.
0: Igen, ez fontos, hogy elmondtad, mert ugye a korábbi években nem így volt, hogy akkor ne tévessze meg ez a látogatókat. Csodálatos időtök lesz, tehát nem lesz meleg még este sem, úgyhogy ez az ünnepélyes megnyitó, ez valóban jó időjárási viszonyok körülmények között kerül majd megrendezése, de bízunk abban, hogy a nyár további része is azért olyan lesz, hogy még este 7 órakor, amikor még a nap szinte fenn van, akkor nem lesz meleg azoknak, akik kilátogatnak. És mondhatjuk azt, mert valóban így van, hogy minden korosztály, minden zenei stílus tulajdonképpen képviselteti magát.
1: Igen, igyekezzünk különféle műfajokat képviseltetni, illetve lehetőséget nyújtunk fiatal művészeknek is, hogy bemutatkozhassanak, illetve hogy népszerűsítsék magukat. És hát ugye említetted a napsütést, ugye itt a fák árnyékában is lehet élvezni a zenét, és ezért is tettük egy kicsit későbbre 7 órára, hogy már kicsit valamivel kellemesebb legyen az időjárás.
0: A tapasztalataid alapján milyen a visszajelzés, tehát mennyien jönnek el, mennyien látogatnak ki, és ugye nem utolsó sorban fontos az is, hogy abszolút ki van használva nyáron a zenepavilon.
1: Igen, fontosnak tartjuk, ugye ez egy hagyomány, az 1900-es évek elején rendszeresen voltak koncertek az zenepavilonban, de úgy gondolom, hogy vasárnap nagyon sokan látogatnak ki sétálni a Palicsi tó mellé, és ez egyfajta szórakozást nyújt a séta mellé, hogy élvezhetnek különböző zenei kíséreteket.
0: Természetesen. És ahogy te is mondtad, a koncert sorozat célja, hogy nem csak hogy színesíti Palics kulturális és turisztikai kínálatát, de úgy és élményt nyújt természetesen a látogatóknak, ilyen bemutatkozási lehetőséget is kínál művészeknek, zeneiskolák és kulturális egyesületek számára is. Tehát akkor, ahogy mondta igazgatónő, ma 19 órakor ünnepélyes megnyitó, így hát mindenkit szeretettel várnak, és mondhatjuk, így is fogalmazhatunk úgy is, hogy este minden út Palicsra vezet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy elmondtad a programot.
1: Köszönöm, és mindenkit szeretettel vár.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a hét napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: 9 óra után volt egy kapcsolásunk, egy helyszíni kapcsolásunk a Levendula napokra, akkorra ott a megnyitó előtt jártunk, már megnyitották a Levendula napokat, a 13. hagyományos Levendula napokat, amely gazdag kínálattal és nemes céllal várja az érdeklődőket, a jótékonysági Levendula napok tehát a hétvégén lesznek Szabadkán, ma egészen 18 óráig és holnap délig. A helyszín pedig a Majsely úti általános iskola előtti tér, illetve egész pontosan a piac tér, ahol helyi kézművesek portékái közül válogathatunk. A rendezvényből befolyt összeget jótékony célra fordítják a szervezők, általános iskolásoknak vesznek tankönyveket, valamint a tanévkezdéshez szükséges tanszereket vásárolnak majd. Az eseményt a VMS Vasutas Település Női Fóruma, a Vasutas Település helyi közösségével közösen szervezte meg, és ahogy az egyik szervező Rózsa Ramona is elmondta, mindenkit szeretettel várnak, tehát a Levendula napok 10 órától hivatalosan is megnyitotta kapuját, tehát a Majsely úti iskola környékén, egész pontosan a piac térnél várnak mindenkit szeretettel.
1: Jó helyen jár.
0: Kapuját, tehát a Majsely úti iskola környékén, egész pontosan a piac térnél várnak mindenkit szeretettel.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Programajánló következik a folytatásban. Megnyitották Paksi Zoltán amatőr fotóművész kilincsek a Múltkor néma szemtanúi című fotókiállítását csütörtök este a Zentai Kis Zsinagógában. A kiállítás a régi kilincseket mutat be a múlt történeteinek és sorsainak különleges művészi értékű tanúiként. Ezen a kiállításon egy varázslatos világba lépünk be a fényképek segítségével. Minden kilincs más, és így más történetet, más rejtelmet tartalmaz, amelyet mindenki a saját szemével meg tud fejteni. A kiállítás augusztus 3-áig látogatható.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Jó hírek a Tisza magyar-kanizsai szakaszáról. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbia területén. Folytatódik a szerb és a magyar belügyminisztérium együttműködése. Brüsszelben mutatták be Szerbia reform eredményeit. A Béreg és Kerény közötti gyorsforgalmi út 2028. júniusáig elkészülhet. Egy éves a vajdasági magyar plénum, és minden idők egyik legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Amerikai Egyesült Államok. Mondom a részleteket. Jó hírek a Tisza magyar-kanizsai szakaszáról, a község honlapján közzétették a folyóból vett vízminták elemzésének eredményeit. Mint írják, az elemzett fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterek a víz enyhe szerves terhelésére utalnak, miközben a vizsgált mutatók többsége megfelel a felszíni vizekre előírt határértékeknek. Továbbá az elsődleges szennyezőanyagok, köztük az ólom, a higany és a kadmium koncentrációja a megengedett határérték alatt van. A vizsgálati eredmények alapján a Tisza vizének mintavételi ponton történő használata fürdésre, rekreációra, vízisportokra, valamint öntözésre alkalmas, a felszíni vizek minőségi besorolásának megfelelően. Zentán is végeztek ellenőrzést, ahol viszont nem javasolják a Tiszában való fürdést. Azt írják, az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A hatóságokkal egyeztetve július 8-án, szerdán újabb kontrollmintavételt végeznek a folyóvizéből, hogy lássák, javulnak-e az értékek. A regisztrált mezőgazdasági termelők már nem csak a NISZ és a Gazprom töltőállomásain, hanem valamennyi szerbiai benzinkúton kedvezményes áron vásárolhatnak eurodízelt. A szerb kormány ugyanis módosította az üzemanyagárakat szabályozó rendeletet. A regisztrált mezőgazdasági gazdaságok számára kiadott kártyával literenként legfeljebb 184 dináros áron vásárolható üzemanyag. Hektáronként maximum 100 liter, és legfeljebb 100 hektár megművelt földterület után vehető igénybe. Azok a gazdaságok, amelyek a korábbi rendeletek alapján már teljes egészében felhasználták a támogatott üzemanyag keretüket, az új szabályok szerint nem jogosultak ismét ugyanarra a kedvezményre. Több mint 3000 jégelhárító rakétát lőttek ki júniusban Szerbiában, ez összesen 11 nap eredménye. A legsúlyosabb károk június 14-én keletkeztek, amikor egy Magyarország felől érkező szupercellás vihar Adatopolya és Szabadka térségében mintegy 10 000 hektárnyi mezőgazdasági területet érintett. Egyes helyeken a termés teljesen megsemmisült. A szerbiai rendszer a jégszemek kialakulását próbálja megakadályozni a felhőkben. A már kialakult jégesőt nem képes sem felaprózni, sem megolvasztani. A határon túlról érkező szupercellák esetében a védekezés lehetőségei jelentősen korlátozottak. Az instabil időjárás júliusban is folytatódik. A rendszernek már az első napon működésbe kellett lépnie. A Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úton zajló munkálatokat tekintette meg ma a szerb elnök. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy a Béreg és Kerény közötti 34 kilométeres szakasz 2028. júniusáig elkészülhet. Hozzátette, hogy a szerb Csernyétől Béregig húzódó út 185,5 kilométer hosszú lesz. A Béreg és Zombor közötti 22,7 kilométeres szakasz építése már 2028. áprilisáig befejeződhet. A szerb elnök kiemelte, a gyorsforgalmi úton 100 km/órás sebességgel lehet majd haladni. A magyar belügyminisztert fogadta tegnap Belgrádban Ivica Dačić szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábort ünnepés katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A tárcavezetőnek ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. A felek a két ország közötti belügyi együttműködés folytatását és további erősítését hangsúlyozták. A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, és a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatták be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić is felszólalt. Az eseményen európai intézmények, tagállamok és diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertették az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. Ana Brnabić hangsúlyozta, Szerbia elkötelezett az EU csatlakozás mellett, és az országgyűlés idén több tucat az európai integrációhoz kapcsolódó törvényt fogadott el. A konferencia központi üzenete szerint Szerbia Európát tekinti jövőjének, és gazdasági, valamint politikai stabilitásával hozzájárulna az Európai Unióhoz és a Nyugat-Balkán biztonságához.
0: Ha megnézik, hogy mi mindennel foglalkoztunk a parlamentben a törvényjavaslatok és az elfogadott törvények tekintetében, amelyek a reformprogramhoz, a jogszabályaink uniós szabályokhoz való igazításához, valamint az ODIR ajánlások teljes körű végrehajtásához kapcsolódnak, az valóban lenyűgöző. 23 törvényt elfogadni egyáltalán nem könnyű, sem megírni, sem elfogadtatni, sem pedig megszerezni rá a szükséges jóváhagyásokat az ODIR-tól, az Európai Bizottságtól és a Velencei Bizottságtól, de ezt mégis sikerült elérnünk.
1: A Szerbiai Képviselőház Európai Integrációs Bizottsága egyhangulag támogatta a fegyverekről és lőszerről szóló törvényjavaslatot, amelyet a szerb kormány terjesztett elő. A jogszabály szigorúbb szabályozást vezet be, és összhangban van az Európai Unió előírásaival. Kovács Elvira, a bizottság elnöke elmondta, a szabályozás az EU csatlakozási tárgyalások 24-es fejezetében vállalt kötelezettségek része. Szerinte az európai integrációs folyamat előrehaladását segítheti, ha Szerbiát továbbra is kulcsállamként kezelik a régióban.
0: Ebben a folyamatban mi egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk. Három dolog van. Az első, hogy nem vezetünk be szankciókat Oroszország ellen, ami miatt főként a balti államok kritikus szemmel tekintenek ránk. A második természetesen a Belgrád-Pristina párbeszéd. A harmadik pedig a jogállamiság, amelyhez a tagállamok a leginkább ragaszkodnak. A legtöbb bírálatot éppen az említett igazságügyi törvénycsomag kapta. Ugyanakkor az pozitív, hogy láthatóan konstruktívak vagyunk. Ahogy említettem, a Velencei Bizottsággal és az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalával való együttműködés révén ezt elismerték. Szintén kedvező, hogy egyre inkább egyeztetnek az egyes tagállamokkal külön, és elmagyarázzák a mi helyzetünket.
1: A vajdasági magyar oktatás eredményeiről és a jövő kihívásairól beszélt Fremond Árpád a Sátoralja újhelyi Rákóczi Szabad Egyetemen megtartott oktatáspolitikai kerekasztal beszélgetése. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ismertette azokat a programokat, amelyekkel a testület az óvodától az egyetemig támogatja a magyar nyelvoktatást Vajdaságban. Kiemelte, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egyre több család dönt tudatosan a magyar tannyelvi oktatás mellett. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a minőségi anyanyelvi oktatás a szülőföldön való megmaradás egyik legfontosabb feltétele. A kerekasztal beszélgetés résztvevői a Kárpát-medence több régiójából érkeztek. A szakemberek tapasztalatcserét folytattak, és közösen keresték a megoldásokat a demográfiai és oktatáspolitikai kihívásokra. Egyéves a Vajdasági Magyar Plénum. A civil szervezet azután jött létre, hogy elkezdődtek a szerbiai egyetemista tüntetések. A mozgalomnak mintegy 100 tagja lett azóta. Az évforduló alkalmából a Topolyai tópartján tartottak tegnap sajtótájékoztatót. Csernai Panna összeállítása.
2: Száraz tónak nedves partján döglött béka kurutyol.
3: Így kezdte sajtótájékoztatóját a Vajdasági Magyar Plénum a Topolyai tópartján.
0: Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke.
2: A népi bölcsesség is számtalanszor megragadja az abszurd helyzeteket, és ezt az abszurditást éreztük mi is tavaly ilyenkor. Alulról jövő kezdeményezésként úgy éreztük, hogy muszáj a vajdasági magyarságnak is nem csak egyénenként jelen lenni a blokkádokban, a tüntetéseken és a tiltakozásokon, hanem képviseleti, közösségi, kollektív formában is meg kell jelennünk és hangot adni, hiszen abszurditás átitatott világ volt egész évben tavaly.
0: A Vajdasági Magyar Plénumot 2025. július 3-án jegyezték be hivatalosan a Szerb Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél, mint pártoktól független, non-profit civil szervezetet. Cservenák Péter, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke.
3: Akármennyire csökken a létszámunk, és bármennyire sajnálatos módon galopozva, de nem várható el az egy szólamuság, a kacsaiskola, a kórusban való hápogás. Mindenkinek más joga van. És hogy ezt felvállaltuk, ezért is szállunk síkra, és ezért is számolunk arra, hogy az új nemzeti tanácsban tarkaság lesz, nem lesz egy ilyen egypártrendszer uralom.
0: A Vajdasági Magyar Plénum újra hangsúlyozta, hogy indulni fog a magyar nemzeti tanácsi választáson ősszel. Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke.
4: Mi úgy gondoljuk, hogy van elég szellemi kapacitásunk, és nagyon sokféle embereink vannak a plénum elnökségében is, és a tagságában is. Vannak hozzáértő embereink, akik az oktatáshoz, a kultúrához, környezetvédelemhez, egészségvédelemhez, mindenhez hozzá tudnak szólni. Persze nekünk a nemzeti tanácsi programban is az a négy főtétel a legfontosabb, ami a hatáskörébe tartozik a Nemzeti Tanácsnak, az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a nyelvhasználat.
0: A helyszínválasztás szimbolikus volt. A szervezet az alacsony vízszintre és a tó állapotára is szerette volna felhívni a figyelmet.
1: Az Amerikai Egyesült Államok ma ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. Az ország történetének egyik legnagyobb jubileumi rendezvénysorozatát Washingtonban tartják, ahol katonai légi bemutatók, koncertek, parádék és minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja az ünneplőket. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely kimondta, hogy a 13 brit gyarmat elszakad Nagy-Britanniától. Ennek 250. évfordulóját ünneplik idén országszerte. Az esti államműsor csúcspontja Donald Trump beszéde lesz, amely helyi idő szerint várhatóan 21 óra 45 perckor kezdődik. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy igazán hosszú beszédre készül. A rendezvényt ezt követően nagyszabású tűzijáték zárja, amelyet a szervezők minden idők legnagyobb amerikai függetlenség napi pirotechnikai bemutatójaként hirdetnek. A pontos idő 12 óra 13 perc.
5: Időjárás.
6: Ma több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Sok felé lesz élénk erős az északnyugati szél. 29 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
5: Reklám.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: finish. When I talk, let me finish. While you go get gone, I'ma get it. You can move over there, yeah.
1: A Pannon Press szót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
5: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannon Rádió. A te hangod.
8: What

A Panopresszó folytatásában most Horgosra látogatunk. Ugye minden hónap elején el szoktuk mondani, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket a Horgosi Művelődési Házban. Így lesz ez most is. A vonal túlsó végén köszöntöm Sós Nóra programkoordinátor. Szia, Nóri! Halló, halló! Sajnos megszakadt a vonal, de Nórit már is visszahívjuk. Halló, halló! Sajnos megszakadt a vonal, de Nórit már is visszahívjuk.

0: És akkor Nóri, itt vagy-e?
1: Igen, itt a vonalban. Köszönöm a kedves hallgatókat.
0: Örülünk neki, megszakadt a vonal, hát a technika ördöge, hogy azt mondani szokás. Tehát mivel várjátok az érdeklődőket akkor júliusban?
1: Júliusban egy kicsit csendesebb és nyugodtabb hónapnak ígérkezik, hiszen ilyenkor mindenki egy kicsit megpihen, vagy éppen a következő időszakra koncentrál, és előre tervezzük az őszi, illetve téli programokat. Viszont július hónapban inkább a gyermekekre koncentrálunk, és a gyermekprogramokat helyezzük előtérben. Jelenleg zajlik a Bartók Népművészeti és Kulturális Egyesületnek a néptáztábora, mert tennap vette kezdetét, és 35 gyermeket számlál. Ők a hétvége folyamán különböző táncokat és énekeket sajátítanak el, ezzel is hozzájárulva ahhoz a szeptemberre már sokkal könnyedebb évadot tudjanak kezdeni. Aki foglalkozik velük, az nem más, mint Szígy Zsolt, az ő vezetésével valósul meg ez a tábor, és még a hétvégén tehát ez tart. És egy másik táborról is be kell számolnom, mert napközis tábort illeti, melyet már 5. évben szervez meg a Juvenil Polgárok Egyesülete. Ez július 20-án veszi kezdetét, 20-ától 24-ig fog tartani, ez igazából 5 napon keresztül a délelőtti órákban gyermekeknek, a 4 és 8 éves korosztálynak kínálunk különböző programokat, illetve lehetőségeket itt a művelődési ház mögötti téren az orszazületen, ahol is lesz egy lepke bemutató, hiszen a lepke otthon magyar kanizsai programot hozzuk el ide Horgosra a gyermekeknek, egy bemutatót fognak tartani, és a lepkékkel, rovarokkal ismerkedhetnek meg a legkisebbek, valamint a hét során lekvárfőzéssel is foglalatoskodni fogunk, hiszen idén jellegű gyümölcsöt fogunk eltenni, és a gyermeket bevezetjük egy picit a sütés, főzés rejtelmeibe is ezeken a programokon keresztül, de lesz még gyertyöntés és kézműveskedés, fazekasság, és természetesen nem maradhatnak el a jó sportolási, vizes játékok sem, mert a gyerekek nagyon kedvelnek ezekben a nyári meleg napokban. Én azt gondolom, hogy a nyári napokban is tudunk kínálni a gyermekeknek olyan lehetőséget, ahol jól tudják érezni magukat, egy picikét együtt tudnak lenni, és önfeledten tudnak szórakozni. Mint említettem, a 4 és 8 éves korosztály szíroztuk meg, igazából már nem is nagyon tudnak jelentkezni, akik szeretnének. Ha egy-egy napot szeretnének esetleg velünk tölteni, akkor még van lehetőség csatlakozni hozzánk, de igazából teljes létszámmal indítjuk meg ezt a tábort, és itt is 35 gyerkőcünk van már, akik jelentkeztek és szeretnének velünk eltölteni néhány jó napot. Az elkövetkező időszakban pedig ugye most mindenki a szakosztályokon belül egy kisebb pihenőt fúj, de augusztustól ismét programokkal várunk mindenkit, és az őszi programjainkra is már fókuszálunk és készülünk.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy júliusban átveszik a gyermekek a vezetést, idézőjelben az irányítást, egész pontosan ugye a művelődési házat, mert hogy az övéké lesz júliusban, és augusztusban akkor folytatódik a munka.
1: Így igaz, valóban ezt lehet mondani, hiszen nyáron egy picit a szabadabban is kötetlenebb foglalkozásokat tudunk ígérni, és valóban ilyenkor a szájunk egy picit szusszannak, a gyermekek pedig átveszik az irányítást, és akkor az ő szórakoztatásukra dolgozunk, és az ő foglalkozásaikat helyezzük előtérbe.
0: Hát jó is van ez így. Tehát akkor augusztusban halljuk egymást újra, és akkor elmondjuk, hogy milyen programokkal készültek, és akkor lassan majd kacsingatunk is az ősz felé.
1: Így igaz, köszönjük a lehetőséget, és várunk mindenkit szeretettel Horgosra most is.
0: Köszönjük szépen, további szép napot, kellemes hétvégét neked.
1: Köszönöm, szép hétvégét, sziasztok!
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
3: A te zenéid.
2: A te rádiód.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál. Az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisait. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes útvonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek, a helyszínen a munkagépek az útalapot egyengedték. Alexander Vucic látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvir vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vucic arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatták be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Anna Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić is felszólalt. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertették az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. Ana Brnabić hangsúlyozta, Szerbia elkötelezett az EU csatlakozás mellett, és az országgyűlés idén több tucat az európai integrációhoz kapcsolódó törvényt fogadott el. A konferencia központi üzenete szerint Szerbia Európát tekinti jövőjének, és gazdasági, valamint politikai stabilitásával hozzájárulna az Európai Unió és a Nyugat-Balkán biztonságához. Hétfőn kezdődik az új kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon a főút mentén. A munkálatok az OptiBike 3 határon átnyúló projektben valósulnak meg, melyet Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósít meg. Ez a korábbi sikeresen befejezett OptiBike és OptiBike 2 IPA projektek folytatása, és a már elkészült szakasztól a Belgrád utcáig a Prima hűtőházig összesen 1757 méter új kerékpárút épül meg. Az aszfaltozás várhatóan július 8-áig, szerdáig tart. Az illetékesek arra kérnek mindenkit, hogy a munkagépek jelenléte miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel a forgalom időszakosan lelassulhat. Gazdag kínálattal és nemes céllal várja az érdeklődőket a jótékonysági levendula napok a hétvégén Szabadkán. A Majsai úti általános iskola előtti térre kilátogatók a helyi kézművesek portékái között válogathatnak. A rendezvényből befolyt összegből gyermekeknek vásárolnak az iskola kezdéshez fontos tanszereket, valamint karácsonyi és húsvéti csomagokat. Az eseményt a VMS Vasutas Települési Női Fóruma a Vasutas Település helyi közösségével közösen szervezi meg.
0: Sport.
10: Az egyiptomi labdarúgó válogatott 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 4-2-re győzte le pénteken Ausztráliát Arlingtonban. Ezzel bejutott a világbajnokság 8. döntőjébe. Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával játszanak majd kedden Atlantában. Az argentin válogatott ugyanis csak hosszabbításban, de 3-2-re győzte le az újonc zöldfoki csapatot Miami-ben. A kolumbiai válogatott pedig 1-0-ra győzte le a gánai csapatot, így a 16 között kedden Svájccal találkoznak Vancouverben.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környéken 26 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Ti a Pannon Presszót hallgatjátok itt a 91,5 MHz-en. Ebben az órában az egészségperceket követhetitek majd figyelemmel. Előtte azonban közlekedés meteo. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Az ország nagy részén élénk erős lesz, a jellemzően észak-nyugati irányú szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és kívánunk mindenkinek balesetmentes közlekedést. És jó alvást is a melegben, azt, hogy miként könnyíthetünk az alvásunkon olyankor, amikor a hálószobában is meleg van, mai egészségperceinkben hallhatjátok. Mert hogy dr. Hermanné Fogarasi Éva hasznos tanácsait osszuk meg veletek hamarosan, tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Programajánló.
8: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A kánikula az alvás minőségére is kihathat. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy jobban aludjunk a nyári hónapokban? Kérdezem Hermanné Fogaras Éva alvásterapeutát, akit sok szeretettel köszöntök. Szervusz!
3: Szervusz! Én is köszöntök mindenkit. Hát igen, nagyon meleg van, és sajnos az alvásnak eszküttelensége az éjszakai kánikula. Ennek az az oka, hogy éjszakára a belső maghőmérsékletünknek le kell hűlni. Ez az alvás kulcsingere, ez az a fiziológiai folyamat, ami az alvást elindítja. Tulajdonképpen ideális alvási hőmérséklet az 16-19 fok, ami nyilván ebben a kánikulában elérhetetlen. Klímával ilyen nagyon sokat hűteni talán nem is szabad, de minden esetre törekednünk kell arra, hogy egy 20 foknál melegebb ne legyen a hálószobába éjszaka. Akinek nincsen klímája, az vajon mit tud tenni? Tehát nyilván vannak ezek a régi bevált módszerek, hogy lesötétítés, vizes lepedő a függöny helyére, kimenni esetleg a teraszra aludni, mert azért éjszaka általában van egy kis légmozgás, kint azért hamarabb lehűl, mint bent a forró falak, azért még sokáig ontják magukból a meleget. Bizony lehet azt is csinálni, hogy magunk mellé teszünk egy vödör hideg vizet, benne a két lepedő, és hol az egyiket, hol a másikat magunkra tesszük, ez azért segít a hűtésben a vizes lepedővel betakarodni, és aztán előbb-utóbb el fogunk aludni. Hagyjuk nyitva az ablakokat, hogyha nincsen klímánk, hogy legalább legyen egy légmozgás. A ventilátor is sokat jelenthet, de azt gondolom, el kell fogadnunk azt, hogy valóban klímaváltozás van, ennek egyértelmű jelei vannak. Most már ezen az égőn komolyan el kell gondolkozni azon, hogy a klíma lehet, hogy legalább olyan fontos, mint a téli fűtés.
2: És ugye, hogyha nem alusszuk ki magunkat, akkor nyilván azon kívül, hogy fáradtak vagyunk, de a mindennapi tevékenységünkre is rányomja ez a bélyegét.
3: Hát óriási jelentősége van a 8 óra nyugodt alvásnak. Tehát a következő 16 órát egyértelműen definiálja azt, hogy hogyan aludtunk éjszaka. Arról nem is beszélve, hogy már néhány napos alváshiánynak vagy rossz alvásnak is komoly következményei lehetnek az egészségünkre nézve. Tehát tényleg meg kell tenni mindent azért, hogy minél hűvösebb legyen éjszaka, hogy jól tudjunk aludni. Ráadásul ugye az alvás szempontjából az első 3-4 órának van igazán döntő jelentősége, mert az a mély alvás ideje. Na most sajnos akkorra még nem is nagyon hűl le a levegő, tehát inkább hajnal fele szokott már hűvösebb lenni. Tehát ezért nagyon komolyan el kell gondolkozni mindenkinek azon, hogy milyen technikai segítségekkel tudja segíteni azt, hogy már az éjszaka első felében is hűvös legyen hálószobájában.
2: Sokan ugye az alváshoz használnak különféle segédeszközöket, idézőjelben mondom, természetesen gondolok itt azokra, amelyeket a patikában tudunk vásárolni, vagy akár különféle teákat, levendulás készítményeket. Ez célra vezető? Mondom, természetesen gondolok itt azokra, amelyeket a patikában tudunk vásárolni, vagy akár különféle teákat, levendulás készítményeket. Ez célra vezető?
3: Hát ez sok olyan dolog van, amit érdemes segítségnek használni alvásként.

0: mert nagyon sok embert igazán az egész apró zajok is megzavarnak. És ezen kívül nagyon oda kell figyelni arra, hogy az alvás nem ott kezdődik, amikor lekapcsoljuk a villanyt, befordulunk és aludni szeretnénk, hanem az előtte lévő másfél óra az, ami elvezet odáig, hogy nyugodtan el tudjunk aludni. Tehát az esti lecsendesedésnek óriási jelentősége van a jó alvás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy este már ne legyen nagy fény a szobában, ne nézzünk tévét, a számítógépünkön, vagy a laptopunkon, vagy a telefonunkon ne információkra vadászunk, a kékfényszűrőt mindenre tegyük fel, tehát amit este nézünk, annak már semmiképpen ne legyen kékfénytartalma, ezt úgy lehet megoldani, hogy lekapcsoljuk a villanyunkat, és a monitorra, akár laptop, akár számítógép, akár telefon, feltétlenül tegyük fel a kékfényszűrőt. Óriási jelentősége van a fény hiányának az esti lecsendesedés szempontjából is, nem csak az éjszakai alvás szempontjából. Az is nagyon fontos, hogy a vacsoránkat azt minél korábban költsük el. Korán vacsorázunk, és lehetőleg keveset vacsorázunk. Szénhidrát az egyáltalán ne legyen benne. Igazából az alvás szempontjából az az ideális, hogyha már 3-4 órával az elalvás előtt befejezzük az étkezést. Ebben a melegben nyilván sokat kell inni. Este, hogyha iszunk, ez viszonylag kevés legyen, és minél hidegebb.
1: Az nem állja akkor ezek szerint, hogy meg kell próbálni magunkat hozzászoktatni a meleghez, és akkor talán az alvásunk is jobb lesz.
0: Éjszakára semmiképpen nem javaslom azt, hogy ott kezdjük hozzászoktatni magunkat a meleghez. Éjszaka biztos, hogy hűsbe kell aludni. Napközben viszont én is azt gondolom, hogy ha csak nincsenek extrém körülmények, tehát nyilván egy zárt irodai helység, ahol nincsen klíma, azt szerintem elviselhetetlen. De amúgy erdőbe, parkokba, kertbe, ahol van állni, ott azért valóban egy kicsit tágítani kell a komfortzónánkat a hőmérséklet tolerancia szempontjából is. Tehát úgy, ahogy én például nem javaslom azt senkinek télen, hogy túlfűtse a szobáját, nyáron azt gondolom, hogy valamilyen szinten ki kell tennünk magunkat a természetes időjárásnak. Nyilván nem tűző napon, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan környezetet tudunk teremteni, vagy olyan környezetet tudunk találni, ahol azért a meleg mégsem olyan extrém, és valóban ne legyünk egész nap klimatizált helységben.
1: Számos hasznos dolgot adtál a hallgatóknak, köszönjük szépen neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és betartva ezeket a hasznos tanácsokat valószínűleg, hogy könnyebben fogjuk túlélni a nyári éjszakákat. Köszönjük szépen.
0: Igen, én mindenkinek pihentető jó alvást kívánok, tegyen meg érte, hogy ez így legyen.
1: Bogaras Éva alvásterapeutát hallottátok. További szép napot!
2: Ez volt az Egészségpercek.
3: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
2: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannonpresszóban.

0: magazinja.
1: Lifestyle magazinja.
0: A szombati Panompresszó végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket. Ha tehetitek, maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen kitűnő zeneszámok szárnyán élvezhetitek a szombat délutánt. Hétfőn is lesz Panompresszó 8-tól, amikor Rúzsa Edina vár titeket. További szép szombatot és kellemes hétvégét kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!
2: Panorádió, a te hangod.
3: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Tűzütött ki a kelebiai erdőben a szerb sor végén 2-3 hektárnyi területig. A tűzoltók és az illetékes hatóságok a helyszínen vannak és próbálják megállítani a lángokat, de az erős szél nehezíti az oltást. Az oltásban 19 hivatásos és 15 önkéntes tűzoltó vesz részt. Az önkéntesek Bajmokról, Csantavérről és Kishegyesről érkeztek. Nem hivatalos információk szerint a tűz dél körül alakult ki, és az ott élő lakosok beszámolói szerint feltehetően egy nem megfelelően eloltott tábortűz okozhatta. Góli Csilla Szabadka alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről, és fokozott figyelemre hívta fel a figyelmet, valamint kéri a lakosokat, hogy ne közelítsék meg az érintett területet, és ne akadályozzák a mentésben résztvevő egységek munkáját. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes vonala 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. Alexander Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be. Az új gazdasági intézkedéscsomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Mália a TV Prövem műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedéscsomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és a gyermekellátásában részesülő családokról sem feledkezik meg, hangsúlyozta. Gazdag kínálattal és nemes céllal várja az érdeklődőket a jótékonysági levendula napok a hétvégén Szabadkán. A Majsai úti általános iskola előtti térre kilátogatók a helyi kézművesek portékái közül válogathatnak. A rendezvényből befolyt összegből a gyermekeknek vásárolnak az iskola kezdéshez fontos tanszereket, valamint karácsonyi és húsvéti csomagokat. Az eseményt a VMS Vasutas Települési Női Fóruma a Vasutas Település helyi közösséggel közösen szervezte meg.
0: Sport.
9: Több mint 350 versenyző vesz részt a 64. Vojvodina Open nemzetközi evezős regattán a Palicsi tavon. A sporteseményre 6 országból összesen 23 egyesület nevezett. A Palicsitó evezős pálya sportág egyik legjobbjának számít Szerbiában. A megmérettetésen a legkisebbektől egészen a veterán korosztályig minden kategóriában rendeznek versenyszámokat. A verseny célja az evezős sport népszerűsítése, a nemzetközi sportkapcsolatok erősítése. A verseny ma még nem ér véget, vasárnap újabb futamokat rendeznek.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra. Hajnalban 18, délután pedig 30 fok körül értékeket mérhetünk.
0: Reklám.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
12: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
13: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak, a tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Hegyezd a füled,
10: mert nincs itt semmi látnivaló.
9: Hanoradio.
11: A te hangod.
9: A te hangod. A te hangod.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Hallgass napjaink slágereit
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.

0: Szóltam.
1: Akkor és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Tűz ütött ki a Kelebiai erdőben a szerb sor végén 2-3 hektárnyi területig. A tűzoltók és az illetékes hatóságok a helyszínen vannak és próbálják megállítani a lángokat, de az erős szél nehezíti munkájukat. Az oltásban 19 hivatásos és 15 önkéntes tűzoltó vesz részt. Az önkéntesek Bajmokról, Csantavérről és Kishegyesről érkeztek. Nem hivatalos információk szerint a tűz dél körül alakult ki, és az ott élő lakosok beszámolói szerint feltehetően egy nem megfelelően eloltott tábortűz okozhatta. Az esetre reagált Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. Közösségi oldalán mindenkit arra kért, hogy ne közelítse meg az érintett területet, és ne akadályozza a mentésben résztvevő egységek munkáját. A Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úton zajló munkálatokat tekintette meg ma a szerb elnök. Alexander Vucic kijelentette, hogy a Béreg és Kerény közötti 34 kilométeres szakasz 2028. júniusáig elkészülhet. Hozzátette, hogy a szerb csernyétől Béregig húzódó út 185,5 kilométer hosszú lesz. A Béreg és Zombor közötti 22,7 kilométeres szakasz építése már 2028. áprilisáig befejeződhet. A szerb elnök kiemelte, a gyorsforgalmi úton 100 kilométer per órás sebességgel lehet majd haladni. A 2026-27-es tanében összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekből. Ebből 9.732 hely a Belgrádi Egyetemen áll rendelkezésre. Emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. A szerb kormány hivatalos közlönben közzétett határozat alapján az államilag finanszírozott férőhelyek az állam által alapított felsőoktatási intézmények alapfokú szakmai, alapfokú akadémiai és osztatlan egyetemi képzéseinek első évfolyamára szólnak. Az Amerikai Egyesült Államok ma ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját, az ország történetének egyik legnagyobb jubileumi rendezvénysorozatát Washingtonban tartják, ahol katonai légibemutatók, koncertek, parádék és minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja az érdeklődőket. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely kimondta, hogy a 13 brit gyarmad elszakad Nagy-Britanniától. Ennek a 250. évfordulóját ünneplik idén országszerte. Az esti gálaműsor csúcspontja Donald Trump beszéde lesz, amely helyi idő szerint várhatóan 21 óra 45 perc körül kezdődik. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy igazán hosszú beszédre készül.
0: Sport.
11: Több mint 350 versenyző vesz részt a 64. Vojvodina Open nemzetközi evezős regattán a Palicsi tavon. A sporteseményre 6 országból összesen 23 egyesület nevezett. A Palicsitó evezős pályája a sportág egyik legjobbjának számít Szerbiában. A megmérettetésen a legkisebbektől egészen a veterán korosztályig minden kategóriában rendeznek versenyszámokat. Célja az evezős sport népszerűsítése, a nemzetközi sportkapcsolatok erősítése. A verseny ma még nem ér véget, vasárnap újabb futamokat rendeznek.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén továbbra is 26 fok van, és gyenge észak-nyugati szél fúj. Vasárnapi csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló. Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Moráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Tűz a Kelebiai erdőben. 2028 nyarára elkészülhet a Vajdaság mosolya első szakasza. A kézi aratás fortéjait mutatta be 7 csapat a muzsiai aratóversenyen. Nagy népszerűségnek örvend az újonnan megnyílt Vénusz városi úszoda. Minden idők egyik legnagyobb függetlenség napi ünnepségére készül az Egyesült Államok, és több mint 350 versenyző érkezett a régió egyik legjelentősebb evezős eseményére. Mondom a részleteket. Tűz ütött ki a Kelebiai erdőben Szabadkán 2-3 hektárnyi területig. A tűzoltók és az illetékes hatóságok a helyszínen vannak és próbálják megállítani a lángokat, de az erős szél nehezíti munkájukat. Az oltásban 19 hivatásos és 15 önkéntes tűzoltó vesz részt. Az önkéntesek Bajmokról, Csantavérről és Kishegyesről érkeztek. Nem hivatalos információk szerint a tűz dél körül alakult ki, és az ott élő lakosok beszámolói szerint feltehetően egy nem megfelelően eloltott tábortűz okozhatta. Az esetre reagált Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. Közösség oldalán mindenkit arra kért, hogy ne közelítse meg az érintett területet, és ne akadályozza a mentésben résztvevő egységek munkáját. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve se találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. Alexander Vučić a helyszínen kijelentette, az első 34,1 kilométeres szakasz 2 éven belül elkészülhet. Dudás Dániel összeállítása.
5: A Vajdaság mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes útvonala 185,5 kilométer hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Bérek határátkelőt köti majd össze a romániai határnál fekvő Nákó falvával. Az útvonal Zomboron, Kúlán, Verbászon, Szent Tamáson, Óbecsén, Törökbecsén és Nagykikindán is áthalad. A tervezett haladási sebesség pedig óránként 100 km lesz. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek. A helyszínen ott létünkkor a munkagépek az útalapot egyengedték.
0: Mi da radimo, da radimo, da radimo.
5: Dolgoznunk kell, csak dolgozni, dolgozni. Ez a legfontosabb. Előre kell vinnünk az országot. El kell érnünk, hogy az idei végére egész Európában a gazdasági növekedési ütem tekintetében a győztesek dobogóján az első három ország között legyünk. Jövőre pedig mi legyünk az elsők, éppen úgy, ahogy azt az IMF is mondta. Akkor emelkednek a bérek, emelkednek a nyugdíjak, javul az életszínvonal, és többet tudunk beruházni utakba, vasutakba, tudományos technológiai központba, és minden másba is. Alekszandr Vučić, miután megtekintette a projekt jelenlegi állapotát, hangsúlyozta, hogy a beruházás a szerbiai lakosok és a turisták szempontjából is lényeges, de kiemelten fontos a befektetők bevonzása, akik véleménye szerint élettel töltik meg a településeket. Ami Zombor számára a legfontosabb, ez az út ennek az előfeltétele, az egy nagy befektető bevonzása, mert ez megoldást jelent a környező települések számára is. Tehermentesíti Kúlát és Cservenkát, tehermentesíti Hódságot és Apatint, egy szóval mindenkit. Alekszandr Vučić látogatásakor a projekt kivitelezője, az azerbajdzsáni Azvirt vállalat képviselői is jelen voltak, akiket Vučić arra kért, hogy a Kerényig tartó 34,1 kilométeres szakaszt 2028. júniusáig fejezzék be.
10: Az új gazdasági intézkedés csomag csupán az első lépés a szerbiai polgárok életszínvonalának javítása felé, jelentette ki a szerb pénzügyminiszter. Színese Máli a Prüve TV műsorában elmondta, az állami bevételek az év első 6 hónapjában a vártnál kedvezőbben alakultak, a magasabb adóbevételeknek és a megtakarításoknak köszönhetően pedig lehetőség nyílt újabb támogatások bevezetésére. Az intézkedés csomag legnagyobb kedvezményezettjei a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők lesznek, de a kormány a szociális segélyben és a gyermekellátásban részesülő családokról sem feledkezik meg, hangsúlyozta. Hét csapat mutatta be a kézi aratás fortéjait ma a múzsai aratóversenyen, amelyet 43. alkalommal szervezett meg a Fókusz Klaszter Családi Gazdálkodók Egyesülete, valamint a helybeli civil szervezetek és a helyi közösség tanácsa. A rendezvényt a Tartományi Oktatás és Művelődési Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács és Nagybecskerek Városa támogatta. Kecskés István és Rózsa Krisztina tudósét.
7: József atya múzsiai segédlelkész szentelte meg a verseny résztvevőit és a falu alatti búzaföldet, majd a hagyományos reggeli bemutatása után kezdődhetett a bemutató. A rendezvény célja ugyanis nem a versenyzés, hanem az ősrégi hagyománynak a felelevenítése, bemutatása és a továbbadása. Palatinus Ervin, a múzsiai helyi közösség tanácselnöke.
11: Múzsának ez nagyon sokat jelent, meg nagyon nagy dolog, hogy ezt megint a muzslaiak, a civil szervezetek megszervezik az véget, mert egy hagyományt éltetünk, az, ami évek, meg évszázadokon köröztül zajlik itt a Muzslán, tehát a nemzeti identitásunkat szilárdíjuk meg ezzel a mai eseménnyel. Rövidesen Muzslának a tovább éltetését jelenti.
7: A rendezvényen Kerekes József, a VMS alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
12: A búza betakarítás után ez azt jelenti, hogy egy új élet, az új kenyér is el fog indulni, és a hagyományokat átadni nem azt jelenti, hogy a hamut őrizgetni, hanem átadni a lángot. És fontos az, hogy a fiatalok is itt legyenek, és lássák ezt a folyamatot, hogy hogyan történt valamikor. Mindenféleképp tudjuk, hogy a modern időkben már ez nincs, de meg kell őrizni ezt, amik van.
7: Dobóék a kezdetek óta jelen vannak az aratóversenyen. Amikor csak lehetett, a család minden tagja kivette a részét a munkából. Dobó József, múzsja.
13: Szeretünk itt lenni, szeretünk bemutatni azt, hogy régen milyen verejtékesen keresték meg a mindennapi kenyérre valót. akár a gazdák, vagy akár a napszámosok, akik napszámba maradtak. Nehéz munka volt, de mindazok mellett örömteli munka is volt, mivel a gabona betakarítás az mindig öröm volt, mert avval biztosították az egész évre való kenyeret, és régen azt mondták, ha kenyér van, akkor boldogság van a családba.
7: A somorai házaspár a közelmúltban tért haza Németországból. Visszatértek a rendezvényre is, amelynek egykor részesei voltak. Somorai Aranka, Muzsja.
14: Szeretem a szalmának az illatát, szeretem a termést, szeretem látni ezt az egészet. Nem nőttem parasz családból, de viszont faluba, és ezt mindig láttam. Talán ez az, ami így vonzott ide, és akkor mások így behúztak valahogy bennünket, így csalafintásan, de behúztak, nem bántuk meg. Na, voltunk egy ideig külföldön, most ez az első nyár, hogy itthon vagyunk, és nagyon örülök, hogy itt vagyok.
7: Az ilyen és a hasonló rendezvények fontos feladata, hogy visszatekintsünk arra, hogy honnan jöttünk és milyen értékeink vannak. Tóbiás József, a szerbiai parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke.
15: Be kell mutatni azt, hogy valamikor az emberek közös erővel, jó kedvel, akár nótaszó mellett is, hogy mennyire jobban tudott a munka haladni, és hogy annak a munkának lelke volt. Sajnos ez egy picikét ugye mai modern világban a gépesítéssel talán elveszett, de pont ez a feladatunk, hogy átadjuk az utókornak, hogy ezt a hagyományokat továbbápolják, és hosszú távon ez a megmaradásunk egyik záloga.
7: Az Arató verseny keretében volt mezőgép bemutató. A művelődési műsorban pedig felléptek a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület citerásai és énekesei. A rendezvény vendégei között voltak a faluban zajló cserkésztábor résztvevői is.
10: Nagy népszerűségnek örvend az újonnan megnyílt Vénuszvárosi úszoda. Ma délelőtt is sokan ellátogattak a topolyai fürdőkomplexumba, ahol minden korosztály megtalálja a magának megfelelő elfoglaltságot. Balogh Sára riportja.
16: Már a nyitást követően megtelt élettel a Vénuszvárosi úszoda. Volt, aki az úszómedencében fürdőzött, mások pedig a masszáskádban pihenték ki a hét fáradalmait. Kocsis Ilona Topolyáról.
17: Amikor megnyit azóta, jövök minden nap, már kivettem a hónapos jegyet is, és nagyon jó, nagyon örülünk, mint ilyen idősebbek, hogy azt gondoltam, hogy nem is fogom megérni, hogy Topolyán ilyen lesz. Tényleg nagyon szép, nagyon jó, meg vagyunk elégedve.
16: Vörös Csaba Topolyáról.
18: Először vagyok itt a fürdőbe, most érkeztünk egy órája. A nyereményemet jöttünk kihasználni, mivel a nyereményjátékon nyertünk egy belépőt a feleségemmel. És hát egyelőre nagyon tetszik.
19: Mi az, amit kipróbáltak a mai napon?
18: Mivel most érkeztünk, még a nagy medencét volt alkalmunk kipróbálni, de tervezünk körbenézni, és a napozó részt is meg szeretnénk látogatni.
16: A fürdőkomplexum nem csak a pihenni vágyókat vonza. Minnyá Kostić úszó a 2026-os olaszországi mediterrán játékokra készül fel a topolyai úszodában. A medence kiváló, a körülmények remekek, minden tiszta és új, nincs nagy tömeg, nyugodtan lehet úszni. Egyszerűen minden elismerést megérdemel. A modern komplexumban egy úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. Mánic Zsolt, a topolyai Vénuszvárosi úszoda koordinátora.
20: A topolyai városi úszoda június 24-én kezdte meg a működését. Minden nap reggel 10 órától este 9 óráig várjuk a vendégeinket. Eddig nagyon sikeresek mutatkozik az egész úszoda, ugyanis naponta több mint 200 vendéget tudunk eddig fogadni. Javarész Topolyáról, topolyai önkormányzat területére jönnek a vendégek.
16: A felnőttek hétköznaponként 1100 dinárért, míg hétvégén 1300 dinárért válthatnak napi jegyet, a gyerekeknek 550, hétvégén 650, a nyugdíjasoknak 800, hétvégén pedig 1000 dinárba kerül a napi jegy. Topolya község lakosainak kedvezmény jár, hétköznap 550, hétvégén pedig 650 dinár a napi jegy. A jegyárakkal kapcsolatban a Vénuszvárosi úszoda Facebook, illetve weboldalán találhatnak további információkat.
10: Az Amerikai Egyesült Államok ma ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. Az ország történetének egyik legnagyobb jubileumi rendezvénysorozatát Washingtonban tartják, ahol katonai légibemutató, koncertek, parádék és minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja az ünneplőket. 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely kimondta, hogy a 13 brit gyarmat elszakad Nagy-Britanniától. Ennek 250. évfordulóját ünneplik idén országszerte. Az esti gálaműsor csúcspontja Donald Trump beszéde lesz, amely helyi idő szerint várhatóan 21 óra 45 perc körül kezdődik. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy igazán hosszú beszédre készül.
1: Sport.
10: Több mint 350 versenyző érkezett a régió egyik legjelentősebb evezős eseményére. A Vojvodina Open nemzetközi evezősregattát 64. alkalommal rendezték meg a Palicsi tavon. A regattára 6 országból érkeztek versenyzők, Szerbiából, Magyarországról, Horvátországból, Észak-Macedóniából és Bulgáriából. Rózsa Krisztin összeállítása.
21: A megmérettetésen a tapasztalt versenyzők mellett a legfiatalabb evezősök is vízre szálltak, akik első nemzetközi versenyélményeiket szerezhették meg, összesen 23 egyesület állt rajthoz. Nagy Müller Olivia Zoé, a Magyarországi Szolnoki Sportcentrum sportolója.
22: Lassan 2 éve, augusztusban lesz 2 éve evezek, és én nagyon szeretem. Barátnőm is jött pont miattam, ő is nagyon szereti. Vannak nagyon jó eredmények, meg nagyon szeretjük a versenyeket, meg jó a hangulat, jók az edzések.
21: A Szolnoki Sportcentrum 39 versenyzővel érkezett a regattára, és minden korosztályban rajthoz állított evezősöket. A palicsi verseny számukra elsősorban a jövő heti Magyar Országos Bajnokság előtti felkészülést szolgálja. Molnár Dezső, a Magyarországi Szolnoki Sportcentrum evezős szakosztályának vezetőedzője.
23: Mondhatni, hogy testvérklubunk a Palics, 1999 óta járunk minden évben, és emlékeim szerint egyet sem hagytunk ki. Mondhatni ugyanazt, a mi Tiszakupánkat ők ugyanígy ilyen rendszerességgel látogatják.
21: A regatta célja az evező sport népszerűsítése mellett az volt, hogy erősítse a nemzetközi sportkapcsolatokat, valamint lehetőséget teremtsen a különböző országok közötti tapasztalatcserére. A Palicsi tó evezős pályája Szerbia egyik legjobb pályájának számít. Szabó Hangya András, a Palicsi evezős klub elnöke.
24: Két részre bontódik a pálya, a tanulóink, a pionír kategória az 1000 métert evez, a felnőtt kategória és a kadét junior kategória azok meg 2000 méteren teljesítik a pályát, és azt jelenti, hogy itt nincs különbség a női, férfi, mindenkinek a tanuló lányok is ugyanúgy ezret eveznek, és a felnőtt kategóriában vagy kadét junior kategóriában a lányok is 2000-et eveznek.
21: A verseny azonban még nem ért véget. Vasárnap ismét futamokat rendeznek a Palicsi tavon.
10: Az egyiptomi labdarúgó válogatott 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 4-2-re győzte le pénteken Ausztráliát, ezzel bejutott a világbajnokság 8. döntőjébe. Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával játszanak, majd kedden Atlantában. Az argentin válogatott ugyanis igazcsak hosszabbításban, de 3-2-re győzte le az újonc zöldfoki csapatot Miami-ben. A kolumbiai válogatott pedig 1-0-ra győzte le a gánai csapatot, így a 16 között kedden Svájccal találkoznak Vancouverben. A pontos idő 16 óra 16 perc.
1: Időjárás.
25: Ma több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Sok felé lesz élénk erős az északnyugati szél. 29 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Programajánló.
26: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát.
1: Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: jobban!
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Nem Kínában készült.
8: 谢谢大家的收听.
9: 100%-ban vajdasági.
10: Panna Rádió.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorád.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól!

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Amen.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Tűzütött ki a kelebiai erdőben a szerb sor végén Szabadkánál. Nagyjából 15 hektárnyi terület égett le. A tűzoltók és az illetékes hatóságok munkáját az erős szél nehezítette. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek. Nem hivatalos információk szerint a tűz dél körül alakult ki, és az ott élő lakosok beszámolói szerint feltehetően egy nem megfelelően eloltott tábortűz okozhatta. Az esetre reagált Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Közösségi oldalán mindenkit arra kért, hogy ne közelítse meg az érintett területet, és ne akadályozza a mentésben résztvevő egységek munkáját. Aki az Európai Unióból érkezik Szerbiába, sokkal jobb utakat talál, az autópályákon keresve sem találni kátyúkat, fogalmazott a szerb elnök Zombor közelében, ahol megtekintette Vajdaság egyik legnagyobb közlekedési beruházásának kezdeti fázisát. A Vajdaság Mosolya nevű gyorsforgalmi út teljes hossza 185,5 km hosszú lesz, és a Herceg-Szántó Béreg határát kell ütköti majd össze a romániai határnál fekvő szerb csernyével. Jelenleg az első 94 kilométeres szakaszon dolgoznak Béreg és Szent Tamás között. A munkálatok már megkezdődtek, a helyszínen ott létünkkor a munkagépek az út alapot egyengették. Több mint 350 versenyző vesz részt a 64. Vojvodina Open nemzetközi evezős regattán a Palicsi tavon. A sport eseményre 6 országból összesen 23 egyesület nevezett. A Palicsitó evezős pályája a sportág egyik legjobbjának számít Szerbiában. A megmérettetésen a legkisebbektől egészen a veterán korosztályig minden kategóriában rendeztek versenyszámokat. A verseny célja az evező sport népszerűsítése, a nemzetközi sportkapcsolatok erősítése, valamint a különböző országok klubjai és sportolói közötti tapasztalatcsere elősegítése volt. A verseny azonban még nem ért véget, vasárnap újabb futamokat rendeznek.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

Az anyukám mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: Mire dalja mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Akkor és most!
2: Hey now, you're an all-star!
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon fél.

Kipa, fogad szorítsd közbe. Nem jön magától idehez, asszuk forint össze. Borítom a papírformát, asszuk odít csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közde, inkább Tali Four Seasons-be. Már nyerte, amikor felszírtam. If I can't do it, homie, can't be done.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannon Rádió.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

91.5. A jó választás.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.